Hava Istennek könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Hava Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak postorozzon.